0: Cutting, so you go to the speed, so you're...
1: Hey, yes, man.
2: Mindegy, koncilió, hogy ez bejött.